T'es fucké, fucké, fucké, funky, bébé. Funky, fuck, yeah. Sont en braillard, yeah. T'es fucké, t'es fucké, bébé, ah ouais,